gyere, már elvenném uniámra, szóval időszakot lehet tenni bár. Hát még videóra adjagadni, like, share, és subscribe-gadni.